is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: ez már!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

döntéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek, Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. A múlt.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Húsz évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinet főnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felső vezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartó élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinet főnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy egy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás jogellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
1: veszi,
2: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva, hogy, mit tudom én, ha

0: szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18-en fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: Ja, és akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a
2: rendező. Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végigürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám és Éva, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden alatt van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, de én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számodra a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább az arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel.
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, szépen. Hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatba nem akarok kerülni
2: vele. Hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsintott, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézés, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzelem. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes
4: vagy
3: üzenete van.
4: Így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv, tehát hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztárportré. TV-ben. Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
7: Felkészült a rendőrség a Forma 1-re, nőtt a fizikai dolgozók órabére, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Ideiglenes rendőrösöt alakítottak ki Magyaródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. 50-250 ezer forint között alakul a balatoni gyermektáborok heti ára nyáron a választott program típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől függően, írja a Balatoni Turizmus Szövetség. A napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a klasszikus, tartalmasabb napközis programok 80-140 ezer forintba kerülnek. A szállást és a teljes ellátást is biztosító táborok ára általában heti 100-250 ezer forint. Az intenzívebb szakmai programok, mint például a nyelvi, zenei, kézműves, technológiai táborok vagy sportakadémiák ára meghaladhatja a 250 ezer forintot is. Az országos jégkármérséklő rendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttatnak a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta két évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak. Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
9: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
10: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
10: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
9: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
10: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
9: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért.
14: www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Helyben, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felkészült a rendőrség a Forma 1-re, nőtt a fizikai dolgozók órabére. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Ideiglenes rendőrösöt alakítottak ki Magyaródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. 50-250 ezer forint között alakul a balatoni gyermektáborok heti ára nyáron a választott program típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől függően, írja a Balatoni Turizmus Szövetség. A napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a klasszikus, tartalmasabb napközis programok 80-140 ezer forintba kerülnek. A szállást és a teljes ellátást is biztosító táborok ára általában heti 100-250 ezer forint. Az intenzívebb szakmai programok, mint például a nyelvi, zenei, kézműves, technológiai táborok vagy sportakadémiák ára meghaladhatja a 250 ezer forintot is. Az országos jégkármérséklő rendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttatnak a légkörbe. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta két évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak. Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sport sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

amikor elhagytál. Nekem te nem

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Limbo!

0: Limbo! A múlt és a jelen kedvenc felvétele.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, csökkent a forgalom az ingatlan piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlan piaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült föl az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott kár. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnye termés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csaknem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban. Sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel, néha zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Vagy csak

szarad.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-n.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallotta.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megdőlt a hajnali hidegrekord, tilos a fürdőzés 6 Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strandkempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és szabadstrandot és a Velence Resort & Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével. Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Tévés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babylon.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteriművel gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ezt muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen még

0: pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mélypont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók... A válogatók voltak, amik így mélypontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb. Nyilván az olyan dologból lett merítve oda akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hála az égnek ebből van a kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle, és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízelmennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízelmennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolajeladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Pitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat. Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
8: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinálni, nem hiszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. De az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben, miközben utaztok, én fogok duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll legközelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek, több százezre sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten, a csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikat az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét, majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZNP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a Kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZNP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagy koncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-i tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-i erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország. Mi lesz ebből? Jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelvisséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását, széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét, a tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat. Szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen,

Az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a Hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os Hősök szellemi örökségére, az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik, hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a Holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de, a NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében.
Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy hadházi

valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen Felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor Lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybankelnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrari-k is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben. Az Átlátszó írt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach telepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Tadadadam, politikával. Bizony, bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációnkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet. Lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. A április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük klubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb
egész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét, azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója, Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé, Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternalizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen meg van osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2:06, 2:07 óta csak a politika volt a téma, most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni, helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság, streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra, Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek. Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennen üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordival. Megjelenés tehát május 1, HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake-Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén, Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk.
A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen el a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy azt tanúskodhasson egy Pegasus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállítókonvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenyember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marks és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gumpból ismert Sam Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marche-t, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen.
Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12. Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Colosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a Gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12. Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15. Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pattinson, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseink magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni, méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jones a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigel Mora. Megjelenés május 16. Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a lista a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát ez egy kicsit ilyen tévépaprikás jellemű. Hoppá, műsorszám, termékmegjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ezt be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg, ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy mávvonat, hanem hogy... Na, 2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanás veszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18. Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni.
Cameron Cade irányító sportkarrierje kis hián derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Morgan, Bill Moldman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis hián az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzá férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22, Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22, Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22 szintén, ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világsikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25, Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25, HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliasot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa, vére, de mindenek előtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28, Sky Showtime. Raffa.
Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat, mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új ott premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 perc nyomom. Jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjai szedjük össze globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. Négy új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Like Kelly kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes Koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Catchy Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyen lemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Omama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigi szünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni, és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítőt sem, mert az egészség, na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.

A Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Adtam innen itt mekkorát, szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Oláiboját hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem, a mai adásban már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején.

Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB, Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MTJ-zel juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnének közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy nagyon... Szóval igen. Baromi nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, és személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában teltitek tehát meg. Még egyszer a cím, 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről, ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is. A Freddie The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg. Létrejöttében kult szerepet játszott Tom Hickle gyűjtő és Peter Freestone, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. Vonzások és választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha

választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Kolesár Stella és Mátra Jerik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Harsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Barsz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagy Tétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, Cigánybűnözők, Meglakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hades Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni. Tudom, ez egy ilyen random meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között, mind tudtuk kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a Vogue szerkesztősége Anna Wintour és a filmesek között, és mi nézők valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Szex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Rambo-i szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor elvesztek a hallgató, hanem így halkítsd le.
Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Bravis, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a Vogue és még sok más magazin kiadója, fia Jay Bravitz, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni a karásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek egy milliárdos üzlete Benny James a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az őtrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizom pontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki, csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok, viccesek, mellékszereplőköz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a Runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperköz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott ott figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estély jebb tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben.
több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit, sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikát Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkción pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövidtávfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak. Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zashan Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz vagy a definiálatlan csillogás,
hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ez nagyon jó, visszatértünk itt a politikához. De már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kiélvezheted a tavasz minden napsugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mély a pénztárca, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Kávintér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vininas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávé versenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikót, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Kálvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecske Presszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciák tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasz szezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Clotilde és Mathilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ. A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja a Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. Ötödik, Kislumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszki utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található melegkonyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rustyt, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, macsa és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva.
9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávékultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és ét csokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespálné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a, nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, hát nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóval, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam, szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Nénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízelmennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízelmennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutak áraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat. Vasárnap már sok felé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megdőlt a hajnali hidegrekord, tilos a fürdőzés 6 Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és Szabadstrandot és a Velence Resort & Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Kopernikusz klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

döntéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd több valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: sunt, te sunt. Să-ți spun, să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubi.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Megdőlt a hajnali hidegrekord, tilos a fürdőzés 6 Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és szabad strandot és a Velence Resort and Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi. Lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, csökkent a forgalom az ingatlan piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlan piaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült föl az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csaknem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban. Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Rubival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
0: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu. Startolj rá!
2: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
3: Tökéletes!
4: Ez itt a Lépés Rádió, és benne a Belevalósó. Itt van velem kedves kollégám, aki karmestere szokott lenni ennek a műsornak, és ma is ő lesz. Dávid, valamint Karina, Évi, Szerpentina és Szerpente is. Elvileg ennyien leszünk, de ha még valaki csatlakozik, akkor jön hozzánk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
5: Na, és hogyha én vagyok a karmester, akkor a karmester azt mondja most a félszerkesztő úrnak, hogy egy picit pihenjen és most maradjon csendben. Igen, ez a Lépés Rádió, és ne felejtsétek el, hogy három darab nyertes lesz. Egészen 8 óráig a három nyertes meg fogja tudni, hogy ők nyertek márha, vagy fognak válaszolni egy olyan kérdésre, ami rettentő nehéz kérdés lesz, úgyhogy arra nagyon fekekötött gatyád, putyid vagy épp mindkettőt. Úgyhogy erre készülj, az első nyertes fél hét magasságában fogja majd hívni Robi. Na de előtte, Karináék az előző műsorban, én csak a végét hallottam, hogy miről beszéltek, de mielőtt erre rákanyarodok, ne felejtsétek el, hogy www.lepesradio.hu, illetve ugyanúgy a Lépés Rádiónak a hallgatói Messenger csoportjához tudtak csatlakozni. Bármi nyugodtak vagyotok, vagy írjátok be nyugodtan, biztos, hogy én nem fogom elolvasni, majd a többiek elolvassák, ha van hozzá kedvük. Na de! Szóval arról beszéltek Karináék, hogy itt miért történik az, Évi említette, hogy hallotta, hogy nem tudom már, hogy pontosan valami ilyesmi volt, hogy egy csaj hogy tudja tönkretenni mondjuk egy fiatal srácnak a szívét, lelkét, mindent. És hogy ez miért tud történni. Amúgy tudjátok, az a durva, hogy egyre jobban látszódik ez az egész. És nem értek amúgy azzal a részével egyet, amit Karina is mondott, hogy a férfi csak a szexet akarja. Nyilván feketén vagy fehéren nem lehet látni ezt a kérdést, mint ahogy például ez sem, hogy a fiatal csajok miért teszik tönkre a pasikat lelkileg. Nyilván ez sem egy általános tendencia. Viszont érdekes, hogy megjelent egy hatalmi dinamika. És ez a hatalmi dinamika szerintem, amiről ti beszéltetek, csak nem lesz szerintem kimondva a gyereknek a neve, ugyanis meggyőződésem, hogy ezek a csajok legtöbb esetben ők hatalmat akarnak gyakorolni. És akkor ezzel kapcsolatban ezt a megszólalást én ebben levinném veletek, kíváncsi vagyok a véleményetekre, először arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről az álláspontról, amit most mondtam, hogy a csajok hatalmat akarnak szimplán gyakorolni.
6: Mi most a demokráciát föladjuk királyságá? Már rég
5: királyságban vagyunk,
6: Karina. Tehát mi van király? Na most abban nem értek egyet, ne haragudj, Dávi, hogy a pasik ne baszál. Akárhány pasival beszélgetek, 10 perc
5: drága,
6: után...
5: Egyszer tündel drága, elcseszett szerelmem.
6: La.
5: Abból indulj ki.
6: Nem szeretem a szürkét, én nem indulok.
5: Az árnyalatok.
6: Mondom, én nem szeretem a szürkét.
5: Oké, majd megbarátkozom vele. Szóval hatalmi dinamika, mi a véleményetek?
6: Milyen hatalmi dinamika? Ne, nincs hatalmi dinamika, nem szabad, nem kell, nincs dominancia. Van dominancia, meg van hatalom, de inkább a pasik legyenek hatalmon a kapcsolatok terén. Tehát hódítsa meg azt a nőt. És a nők ne legyenek ilyen magas lóról, mert egyedül maradnak.
5: Hát ezzel fogunk így haladni a témában.
6: Miért? Elmondtam a véleményem.
5: De nincs vele probléma. Hát csak
6: nem fehér-fekete, most lilára festettem az eget tündérkép.
5: De azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik.
6: Ne legyen, nem szabadna létezni.
5: Elmondhatom, most itt nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad. Arról beszélek, hogy azt mondod, és hallgass végig akkor, légy szíves, azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik, hogy egyre több esetben látszódik az, hogy érzéketlenül szórakoznak fiatal csajok pasikkal, ezzel tönkretéve a srácoknak a lelkét, mert hatalmi dinamikát kezdenek el játszani a csajok, vagy azt kezdjék érezni, hogy ők irányítják a férfit, és azáltal nekik az egy kielégülést okoz, egy ego tuning számukra, amikor azt mondja, hogy igen, most ez a pasi azt csinálja, amit én, ennek mi lesz az eredménye. A normális Müllerből kicsúszik ez a tematika, a pasi az nyilván nem lesz már a normális erőviszonyok a párkapcsolatban, sajnos ez nem lesz jó, és utána érzékhetetlen. Amúgy elmondom nektek, hogy nálam például az érettségi előtt pár nappal doboz ki a barátnőm, direkt azért, hogy belém rúgjon.
6: Azt, hát ez nagyon szenya volt. Jó, a csajok néha szenyák, de nem jó érzés, tehát én nem tudnám.
5: Nem lehet egy-egy példából kiindulni, mert nyilván ugyanúgy a pasik között is vannak gyökerek, a csajok között is van, akár fiatal, akár idősebb korban. Az, ami viszont látszódik, szerintem tök egyértelműen, hogy egyre több csajnál látszódik ez, hogy azt a fal, olyan, mintha
6: hát akarná venni az irányítást és a hatalmat, de hát ezt a pasinak kéne irányítani.
5: Hát igen, de mondjuk, hogy te ott vagy, mint egy tinimalac, nyilván, mert még nem vagy felnőtt disznó, akkor tinimalac korodban még nem biztos, hogy te annyira kézben tudod tartani még az érzelmeit, vagy egyáltalán valakit.
6: Tinimalacként még annyira nem, tehát azért egy tini nem.
5: Hát most nyilván most már így, hogy felnőtt disznó lettél, most már máshogy látod, de tinimalacként az nem így megy, Karina.
6: Jó, hát azért más egy párkapcsolatban élni, meg felnőni, de más tinikorban, de én ilyet soha nem tudnák. Nem
5: hát, de erről van szó, hogy nincs akkor a gyakorlatod.
6: De én sose voltam ilyen gyökér. Én nem tudnék
5: egy pasival. Ennek a részének örülök. De hogy tök jól csak így beszélgetünk erről, többiek
6: is kíváncsi vagyok. Többiek nem.
5: Ti hogy látjátok? Hát én nehéz melletted megszólalni, Karina. Többiek, mi a véleményetek erről?
3: Hát én eleve elvetem az ilyen csajoknak a hozzáállását, tehát nem sok közös beszélgetni valónk van, se előtte, se fölötte, se mögötte, semmilyen húzva. Tehát kész, akkor menjen, aztán keresem magának, aki hajlandó ilyenekre.
5: Hát nagy valószínűséggel tudattalanul válasszák ezek a srácok is mondjuk az ilyen csajokat.
3: Hát
5: és
3: oké,
5: a csajok
3: de
5: is tudattalanul...
3: az első pár beszélgetés alkalmával azért kiderül az, hogy milyen temperamentummal bír a hölgyemény.
5: Hát nagy valószínűséggel egy ilyen csaj, aki ezt akarja csinálni, ő egy sérült lélekkel rendelkezik, igen, és sérült lélekkel pedig egy sérült lelkű srácot fog, mert ugyanattól kezdve ő is már ugyanúgy manipulálható, mint ahogy az a lány is. Hát itt csodálatos párt tudnak alkozni.
3: Gyönyörű gyerekeik lesznek.
4: De akkor azt mondjátok, hogy ez mostanában tendencia a fiataloknál, tehát az ilyen 18-20.
6: Igen, sajnos igen.
4: Ez elkeserítő.
3: Nevezzük úgy, hogy csicskáztatás.
4: Hát tudod,
3: hogy
5: nem azt mondom, hogy általános, de hogyha egy ívet kell nézni, akkor felfelé ível. Aztán mikor fog kidurrani majd ez a lufi, hát az már egy másik kérdés.
6: Jó, persze azért a pasiknak szembesülni kell abban, hogy néha van egy utasítás, a csajoknak is szembesülni kell, de nem így. Tehát azért ez
3: igen,
6: nagyon
3: igen, tehát lehet azt mondani, hogy nagyon köszi, nem vagyok neked való, vagy tehát finoman is lehet közölni, nem pedig csak durva.
6: Vagy legalább az alkalmat várja meg, hogy ne egy születésnap, ne egy névnap, ne egy karácsony, ne egy évforduló legyen, hanem meg ne SMS-be, szóval, hogy nem tudom, tehát meg miért hülyíti két hónapig?
3: Hát, na ja.
6: Meg fél évig, és akkor fél év után jön rá, hogy hát vagy két évig, hát azért haló.
5: Szerintem amúgy összességében igazából itt az általános tendencia, nyilván, hogyha csak ez történik, hogy a lány azt akarja, hogy mondjuk a srác az meghunyászkodjon előtte, hogy beadja a dereket, utána a férfi mi voltját a lány szemében elveszti, megváltozik minden, felborul az egész párkapcsolat dinamika, a szerepek megváltoznak, és onnantól bukott minden. Szerintem itt van az egésznek
6: a miértje, igen, hogy mi nők azt hiszük, hogy ebben jót teszünk, és majd mi akkor nők vagyunk, és birtokunk, és majd mi tudjuk.
5: Nem, szerintem ez inkább megbúrtunk. Ez szerintem inkább megbúrtunk, Karina, hogy
6: elnyomják a nőket.
5: Nem, fordítva.
6: A pasik nyomják el a nőket.
5: Ja, nem, bocs, akkor rosszul fogalmaztam, hogy a nő nyomja el a pasit, igen. Mert hogy azt mondja, és most persze most itt, hogyha te, aki hallgatod most
4: a pasik miért volt, hagyják magukat?
5: Jog.
4: Inkább ez a kérdés fogalmazódott meg.
5: Robi, sérült lélek, sérült lelket fog nyomasztani. Itt szimplán ennyi.
6: De a pasi most tudod mit tesz? Szétteszi a kezét és oké csillagom, és hátat fordít és ott hagyja. Mit tudsz tenni pasiként?
4: Semmi. Hát semmi más.
6: Nőként se, nem kellek, kész, oké, lelépsz.
4: Körülbelül.
6: De sérülsz. Pasiként is, meg sérülsz nőként is.
5: Most nyilván, de azért mondom, hogy nem lehet feketén-fehérre nézni ezt az egészet, mert a pasik között is van rengeteg a rohadék. Szóval ez oda-vissza megvan, csak érdekes ez az ív, hogy felfelé,
6: nagyon,
5: vagy
6: nagyon,
5: hogy
6: nagyon, és nem egyet, nem kettőt hallottam én is, hogy panaszkodnak a fiúk, hogy basszus, hetenek nem így kéne lenni. És ilyen fél éves kapcsolatok vannak, és fél évente vagy évente így letipliznek a csajok.
4: Igen, azt én is látom, hogy nagyon sokan arra mennek rá, hogy ó, hát akkor legyen jó neki, ha már nekem nem jó, akkor már dobom. És ez igaz nők részéről is, meg férfiak részéről is.
6: Akkor nem tudnak hát tartós kapcsolatban élni, vagy nem tanulták meg, vagy...
5: Kötődési problémája egész biztos, hogy van ezeknek a személyeknek, hogyha nem tud bennem maradni, de nyilván én nem vagyok párkapcsolati szakember, úgyhogy ezt a részét nem fogom tudni nekem mondani, de valószínűleg ez lehet átérben.
3: Szerintem az a helyzet, hogy mindig csak a jót, és tudod, van ez a effektus, Dávid, te biztos tudod ennek a szaknyelvét, hogy csak fölfele, és egy minimális lejtőt se enged.
4: Tehát már, ha valami negatív van, akkor már inkább
3: akkor,
4: vagyok
3: akkor
4: a
3: már nem jó, akkor már
4: nem, nem feladatot akar megoldani, hanem egyszerűen elmenekül az adott probléma elől.
5: Akadálykerülő mentalitásra gondolsz?
3: Hát szerpete, olyasmi, hogy, igen.
5: Nem szeretnéd megélni, ha?
3: És a fiatalok többségében ez van, hogy csak a jó, és minél jobban hype-olni a dolgokat, tehát nem.
5: Ezeknek az jelenti a biztonságot, hogyha a kiszámíthatóban vagyok. És az nem okoz kihívást, hogyha bármi is jelent egy pici kockázatot, vagy mondjuk erőbefektetést. A legegyszerűbb úton erőbefektetés nélkül szeretném learatni a babérokat, csak hogy
3: de nincs babér.
5: Fog így működni.
3: De nincs babér. Tehát így nincs babér.
5: Hát erről beszélek én is.
6: Akkor a konfliktus kezelés és a megoldó képesség az nullára csökkent ezek szerint?
3: Hát már mínuszban hát, volt.
6: Ja, bocs!
5: Hát, hogyha kerülöd mondjuk a problémákat és mondjuk a nehézségeket, és inkább csak dobbantasz, azzal mondjuk úgy mindkettő fél elég erőteljesen fog sérülni, nyilván. Főleg saját magad, mert te menekülsz az életedben, akkor mikor fogsz megoldani bármilyen megoldandó problémát.
6: És akkor közben meg utána meg... De mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Milyen felnőttek lesznek ezek?
5: Most nem kell, nem szabad még ennyire.
6: Jaj, ennyire menjek előre, oké. Okay.
3: Még ne írd le őket. Várjál még egy évet.
5: Mi is voltunk fiatalok, Karina, valamikor.
6: Valamikor egyszer.
4: Mindjárt. Én is más voltam, igen, 18 mindig... évesen ők is lehet fejlődni, hogy érnek.
5: Az egy általános tendencia, hogy egy-két generációval idősebbek mindig azt mondják, hogy hú, hová ezek tartanak a fiatal. Na pontosan. És ha így nézzük, akkor ez egy általános tendencia. Lehet, hogy basszus, megöregettünk.
6: Jó, de hát a mikorunkban is voltak.
5: Igen, most csak a mi nevünkben beszéltem, bocs.
6: Igen. Jó, mikorunkban is, vagy az én fiatalkoromban is voltak elutasítások, de inkább a pasik, mint a csajok. Tehát
3: az is kultúrált volt.
6: Szerintem
3: volt,
6: igen.
4: Az a helyzet, hogy akkor is volt oda-vissza, csak nem mindegy azt, hogy. Tehát,
6: nem voltak ilyen bunkók.
4: Nem voltak bunkók, hanem tisztességesek voltak, legalábbis én ezt gondolom.
3: Mondjuk azon elég nehéz magyarázkodni, mikor rajta kap egy másikkal, tehát...
4: Jó, hát...
6: Jó, de vannak olyan kapcsolatok például, ami a rossz szexualitás miatt lett vége, és azt is lehet szépen véget érni a kapcsolatnak, tehát...
3: Igen, de már nem is tudom, hogy hol hallottam, szintén ugyanez a téma, hogy szexualitás terén is. Tehát nem elég, hogy ott hagyta a pasit, hanem még a szexuális beállítására, a méretre, mindenre, tehát az összes megalázót terjesztette a baráti körébe a csaj.
4: De ez már a megalázás kategória, pont ahogy
3: ez,
4: múltkor...
3: Igen, tehát ez totális megalázás.
4: Múltkor olvastam...
3: Oké, legyen kicsi, nagy, most tök mindegy, hogy milyen persze. tényező, de az kettőjükre tartozik. Tehát ez egy iratlan szabály, hogy olyan, amilyen, de nem beszélem ki egy harmadiknak, hogy mi volt.
4: Hát nyilván.
5: De ez most jelen az, hogy a...
6: sem, meg amúgy sem.
5: A csaj mit tud mondani, vagy a nő mit tud mondani, mert a farka milyen. Oké, a pasi mit tud, milyen, nem volt melle.
3: Kész. Vagy olyan fapina volt, hogy na, érted.
6: Hát jó, de ez egy adókapok, jó, ez egy adókapok dolog, de hát akkor.
3: De ez alázás, tehát ennek semmi értelme nincsen.
5: Hát hogy?
3: Ezt még nem mérik föl. Viszont annál nagyobb ugyanez, kárt okoznak.
5: De szerpeted, de ugyanez, és ez a legijesztőbb ebben az egészben, amikor jóval idősebb, amikor 40-50-es, vagy akár még idősebb csinálja. Embereknél, ugyanezt látom, igen, bele vannak ragadva a játszmába, és konkrétan nem ismerik fel.
3: Hát ezek a szingli beállítottságúak.
5: Hát szóval így ez a része. Na, csak ezt a pár gondolatot szerettem volna így hozzátenni így a műsorotok végéhez.
4: Én azt gondolom, hogy mielőtt mennénk és valakit felhívnék a játék keretébe, és átcsapnánk, azért egy rövid bevezetőt, még amit terveztünk a mai műsorra, Dávid. Pár gondolat így felvezetésképp, hogy azért az embereket, hogy mondjam, kicsit ízletessük.
6: Ráhangoljuk.
5: Na, mivel 7-8-ig vagyok itt veletek, utána nyilván majd még úgyis még kívtok nyertest, akkor egy témát beszéljünk ki, akkor ezt most döntsük el, akkor fóbiák vagy kényszeres viselkedés?
4: Szerintem a fóbiákkal kezdjük.
5: Én de a kettő közül melyik legyen, egy fér bele ma?
3: Fóbia.
4: Fóbia.
5: Jó, akkor fóbia, akkor addig gondolkozzon el mindenki azon, és szerintetek milyen fóbia lehet az, és nem most válaszolunk, majd. Milyen fóbia lehet az, ami szerintetek a legtöbb emberben van, de szégyeli bevallani? Na, ezzel jövünk akkor vissza. Majd.
4: Jó, akkor zene.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kedves hallgatóink, és már is itt van a mai esténk első szerencsés lehetséges nyertese, Farkas Anita van a vonalban, köszöntöm, köszöntelek. Nem tudom, tegeződhetünk-e.
1: Igen, persze, nyugodtan, szia.
0: Jó, szia. Az az első kérdésem, mert nyerhetsz egy Dr. Rüdörös ajándékcsomagot, és az az első kérdésem, hogy mi a Lépés Rádió szlogenje?
1: A Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Én helyes. És a oldalon feltett kérdésünk pedig, hogy eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szárnyát?
1: 8.
0: Így van, helyes. Így van. Egyébként gratulálunk. Te nyerted meg a Dr. Riddle-os ajándékcsomagot, egy fantasztikusan értékes ajándékcsomagot, melyet fogunk neked küldeni. Tartsd a vonalat, hogy megbeszéljük a részleteket, és gratulálunk még egyszer hozzá.
1: Köszönöm szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Vissza is tértünk, és vissza is adom a szót Dávidnak. Most én itt...
1: Nagyon örülök neki, Robi, pont meg akartam szólni a következőnél. Még egyszer elkezded, Robi, többet nem jövök. Na, szóval erőfitaktatás, hogy kell megcsinálni. Jó reggelt mindenkinek.
0: Ez kell a pasiknak szóval, a nőknél.
1: Ezúttal is gratulálok még egyszer Anitának, remélem jól emlékszem a nevére, ugye?
0: Igen, Anita.
2: Jó, nem emlékez.
1: Ha nem Anita lettél volna, akkor átkereszteltünk volna, mert nem...
3: Most már Anita maradsz.
1: Így van, és egy Anita bármi is, de ha Béla voltál, akkor is Anita leszel, szóval ez maradt meg bennem, kész. Na, szóval még 2 nyertes van még a mai napra, úgyhogy még várjatok, mert még lesz. Na de, ahogy említettük, fóbiákkal fogunk foglalkozni, és feltettem egy kérdést még a nyereményjáték nyertese előtt, hogy mit kell elgondolkodni. Harci feladat volt. Az emberek többségének volt, vagyis hát van olyan fóbiája, amit hát nem szívesen mond a külvilágnak, mert mondjuk szégyelli. Szerintetek mi lehet ilyen? Én erre nincs objektív válasz, szimplán vagyok rá kíváncsi. Hogy látjátok?
0: Hát én elsősorban a telefonfóbiára vagy függőségre gondoltam, de az inkább rájöttem, hogy kényszer feladat, tehát hogy ez nem fóbia, hogy telefont nyomkodjuk. Fóbiák terén hát eléggé benne vagyok ebben a témában, hogy benne voltam régebben ebben a témában, mert nekem is volt sajnos, vagy van mai napig, nem szégyellek erről beszélni, csak nem reklámozom. Viszont nem tudom mi az, talán a haláltól félelem, talán sok ember fél a haláltól, félti az idézetéve tyúk a kis életét, mondhatjuk ezt így mindenki.
1: De az inkább félelem.
0: Hát igen, mi de fóbia? Valahol az is lehet egyfajta fóbia. Valaki már annyira rágörcsöl. Ismerek ilyen ember.
1: Akkor, hogyha van például egy csapat, ahol te vagy a nagybetűs nagykan, és rettegsz például a hangyáktól. És ott vagy 120 kilós kamionos, aki mindig sír, és ott vagy, hogy meglátsz egy hangyát, vagy egy csótányt, és elsírod magad tényleg. És ott minden barul, és azt nem akarod mondani senkinek. Nyilván most persze a bogarak, pók, ezek a standard fóbiák, de ennek ellenére azért én valami hasonlóra gondoltam, hogy szerintem ilyen esetek simán elő tudok fordulni, és az tök releváns lehet.
3: Na hát akkor én is mondok egy példát. Ugye itt vagyok a magam kis 110 kilójával, kigyúrt felső, európai felső testtel.
1: De te a nők álma fejlődő szervezet vagy.
3: Igen, na. És rendelkezem egy madárfóbiával. Tehát ami tollas, én azt ahhoz nem merek hozzáérni.
0: Akkor a csirkehús hogy eszed meg?
1: Akkor
3: az már nem tollas, te jó ember.
0: Az volt.
3: Te tollasan eszed?
0: Nem, de meg kell pucolni, te nem vettek
3: hát
0: csirke?
3: Én pucolom, basszus.
0: Ja, értem.
1: Robival, de akkor hogy állsz Holló Robival?
0: Ja, de ez hát, én tollatlan
3: Holló. Nem simogatom, mert tollas. A háta mindenféleképpen.
1: De ott inkább téged nem az a rész a zavar bennük, hogy kiszámíthatatlan, hogy mikor mozdul
3: egyrészt, meg. Egyrészt kiszámíthatatlanok, igen, ez. És ez onnan ered, hogy még gyerekkoromban, tehát 8-9 éves koromban az egyik haverom galambokat tenyésztett, illetve az apukája galambokat tenyésztett, és bezártak ebbe a bizonyos dúcba, vagy mi a túrónak hívják.
1: Aha, igen.
3: És hát a... Na, igen. Tehát innen
0: rossz élmények
1: is voltak téged.
3: Igen, ugye? Na, kár értem.
1: Istenem, azért durva, hogy 8 évesen egy madárkocsik volt meg. Azért ez így durva. De akkor jó. És amúgy ezt a cikinek kellemetlennek tartod, hogyha valaki előtt mondjuk ezt
3: előttem? Most mondanám, hogy pont le értékelem.
1: Pont lesz szabad, kimondom én helyetet, persze.
3: Tehát rohadtul nem érdekel, figyelj.
1: Mi volt a legdurvább válasz reakciót például mondjuk ilyen tollas szépségek között? Tehát mondjuk amikor mondjuk ott közeledbe, mert tudod, van aki Bár elkapja a remegés, rosszul van, kiabál, toporzik.
3: Belőle milyen reakciót váltott ki?
1: A legdurvább, hát,
3: A legdurvább az, mikor ugye tudván ezt, ahogy... tudván ezt, hogy annyira azért nem rajongom a tollasokért, és akkor hozták oda a galambot, és tudod, így feléd lökik, vagy nem tudom, tehát így
1: ijeszgetik
3: a kézzel. Hát ennek az lett az eredménye, hogy tudod, mi az a szundi, és akkor álcsúcs.
1: Aha, értem. Mert szerencsétlen galambis.
2: Nem vagy te egy kicsit.
3: Nem a galamb, nem a galambot.
1: Tudom, tudom, azért direkt szándékosan mondtam.
2: Nem vagy te egy kicsit agresszív?
3: Én.
1: Nem, ez védekezés. Ez védekezés.
3: Önvédelem volt.
2: Ja, önvéd, ja, ért a galambok ellen.
1: Na, ugyanilyenre tudok váltani, nekem a pók ilyen. Uh-huh. Hogy ha a póka, de majd, szerintem én tök uncsi vagyok, mert nekem csak ilyen standard fóbia van.
3: De nem ez uncsi, a pók... mert a nejem is az, és megőrülök tőle.
1: Na.
2: Képzelj el, amikor egy hisztis gyerek majdnem sírógörcsöt kap egy büdös bogától. Éjszaka kellős közepén, szerinted?
3: Igen.
2: De hiszti ruham, tehát nem az, hogy... Sokkot érted, hogy úristen, új és kész, és már sír és hisztizik, tehát szörnyű. És csak egy büdös bogár, egy úr.
1: Én is kontrollálatlan vagyok, hogyha például egy pókot idehoznál, mondjuk, de most nem, ne a kis félcentis pici pókról, de mondjuk egy ilyen tenyérnyi pókot.
2: Madárpókot? Madárpókra
1: gondolom? Hát, annál szerintem mentő vinnel, de hogyha mondjuk egy tenyérnyi pókot, hogyha rám raknál, nagy valószínűséggel...
3: Megállna a
1: szerintem, na, hogy komolyan.
2: Az a baj, hogy már nem tudlak meglepni egy madárpók levetett páncéjával, de
1: nem.
2: Nem lennék ilyen szenya, hogy meglepjelek vele, de volt nálunk később.
1: Igen, hogy akkor én is megleptélek téged egy olyan helyzetbe.
2: Gondoltam.
1: Mondjuk biztos, hogy engem.
2: Nekem nincsenek fóbiák, én nem. A madarakkal nem vagyok jóba én sem.
0: Úristen, ezek a madárfóbiás emberek.
2: Nem, én nem, de pont ugyanezért a kiszámíthatatlan.
0: Vele miért vagy jóba?
2: Ám bár, volt két papagájom, de nem szeretem a madarakat.
3: Egyszer már eljutottam odáig, így madártéren, hogy ismeritek ezt a nagy kakadút, vagy nem tudom, hogy...
2: Igen, van ez a...
3: Ezt a majdnem fél méteres madarak.
2: Igen.
3: És valamelyik bevásárló plázában ott volt két darab, és akkor ott rigácsoltak jobbra-balra. Már majdnem eljutottam odáig, hogy megsimogattam őket. Éppen ez, amit a Dávid is mondott, hogy azok kiszámíthatóak voltak, nyugodtak, nem reagáltak túl dolgokat.
0: Elmesélek nektek egy madárakkal kapcsolatos élményemet. Voltunk egy ilyen vadászkiállításon kutya bemutatózni, tehát vakvezető meg terápiás kutyákkal, és hát voltak, tudjátok, ilyen vadász solymok, meg sas, meg nem tudom, azt hiszem sas volt, és azt mondta a fickó, hogy hát mindenkit megcsíp, nem fáj, meg semmi, meg lehet simogatni, de ő egy olyan madár, akit mindenkit megcsíp. Na, én oda mentem, megsimogattam, és engem nem csípett meg, és mondtam, hogy én holló vagyok. Azt mondja, akkor lehet azért, mert ma rád
1: vagy. Felismertem, hogy családtag vagy. Szerintetek összességében ez minden ilyen fóbia, mármint ezek a standardek csak, nyilván az érdekesebbekről majd beszélünk később, csak hogy ezek a standard fóbiák, ezek tanultak, mint amit hozunk a gyerekkorból, vagy felnőtt korba szerezzük meg ezeket, vagy minek lehet ez a függvénye?
0: Is. Lehet, mint Szerpentinek gyerekkorból látott, tehát, hogy őnek volt egy rossz élménye, és ezt hozhatjuk, de lehet mondjuk akár ez velünk született, vagy például valamilyen olyan gyerekkori élmény, ami nem feltétlen olyan, mint a Szerpentin, hanem mondjuk egy példát, mondjuk látsz valamit, akár mondjuk tévében, képen, ami számodra félelmetes, és onnantól kezdve elkezd el félni tőle.
2: Nem tudod a félelmedet másképp feldolgozni?
0: Igen.
2: Tehát a látvány mondjuk undorító, tehát undorító.
0: Olyan szinten nyomot hagy rajtad, ami mondjuk, és lehet ez olyan, hogy még nem vagy tudatos, tehát mondjuk lehet egy pár hónapos kisgyerek, látott már azért, akkor nézelődnek mi gyerekek, minden gyerek, tehát látni lát, és mondjuk onnan olyat látott, ami megijesztette, és olyan szinten nyomot hagyott rajta, hogy 80 éves korában is tart attól a dologtól.
1: Hát érdekes az a része, hogy tényleg a gyerekkorban mit hozom magunkkal. Nekem ezt a fókfóbiámat egyszer sikerült félig meddig leküzdeni, még gyerekkoromban. Ki volt rakva direkt elém egy játékfók. Mm-hmm. És az mindig ott volt, bármikor kimentem a konyhába, ott volt a konyha asztalon kirakva egy nagyméretű játékfók.
3: Mm-hmm. Azt csak és, a balhoz.
1: És olyan szinten természetessé vált, hogy ott volt, hogy már eljutottam odáig gyerekként, még akkor pici voltam, aranyos cukorfal, még akkor. És akkor még játszottam is azzal a játékfókkal, úgyhogy még akkor az úgy tökéletesen.
0: Ez ugyanolyan dolog, ezt elmesem nektek, rádióban lehet nem meséltem. Én gyerekkoromban nagyon féltem a lovaktól. Most is tisztelettudóan távolságot tartok tőlük. Nem félek már úgy tőlük, tehát simogattam már életemben lovat egyszer vagy kétszer, de valahogy mindig távolságot tartok tőle. És gyerekkoromban, olyan 3-4 éves koromig, én nekem volt ilyen játéklovam, mint kisgyereknek, nem tudom, ilyen feltudottat kantározni, meg minden, és egyszer csak annyira nem tudom, hogy miért, kisgyerekként mai napig nem derült ki, én féltem a lovaktól, még a játéklótól is, nem bírtam ránézni, megfogtam, remektem gyerekkoromban annyira, és mai napig nem tudom, hogy ez miért.
1: Az előzménye?
0: Nem, ez az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye, mert előtt én...
1: Lehet, hogy felnőttként megláttad, hogy mekkora szerszáma van, és rájöttél arra, hogy semmi nem vagy.
0: Nem, az tény, hogy tisztelem egy hatalmas nagy, viszont baromi okosárat.
1: Az egyik legokosabban.
0: Lovat én nem tartanék, de mondjuk most már talán nem félek megsimogatni, hogy főleg, hogyha ott van a gazdája, és tényleg tehát nagyon okos állatok, de inkább megtartom a kellő lépéstávolságot. Tehát lóháton én még életemben nem ültem.
1: Mondjuk ez lehet, hogy jobb mindkettőtöknek.
2: Igen, szerintem is. Holló egy lovon, nem tudom.
1: Hát akkor addig, amíg eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lenne Robi, miközben üget egy lovon, vakon, egyrészt vicces lenne szerintem, de azért még azért barátkozom ezzel a gondolattal. Addig menjünk el egyet zenélni, viszont mit szóltok hozzá, hogyha a második nyertest felhívnád, Robi, mert akkor beleférnék, akkor 8-ig még a harmadik is.
0: Jó.
1: Mit szóltok hozzá? Na, nem, akkor nagyon, nagyon szívesen a leendő nyertestek, úgyhogy megyünk most tovább, aztán tessék ügyes lenni, és akit fog hívni Robi, elvárásunk, 2 kérdésen felül a harmadik kérdés, hogy neked milyen fóbiád van, úgyhogy tessék róla beszélni, hogyha 2 kérdésre tudod választ a fóbiáidról, nem fogsz beszélni, nincs ajándékcsomag. Köszönöm szépen, csókolom.
0: Viszont most nem is egy ajándékcsomagot lehet nyerni, hanem egy igazi advent ajándékot, holnap advent első vasárnapja, és aki szerencsés lesz, akit kiválasztunk, az most a Szilágyi Home Decor felajánlásából egy értékes 23 ezer forint értékű adventi koszorút nyer a rádiónk által, úgyhogy szerintem érdemes volt játszani velünk, aki ezt hazavizi, hamarosan kiderül, hogy ki az, most viszont zenélünk aztán.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, már megint én szólaltam meg először, bocsi.
1: Hát igen, és ezt nem bírja megtanulni. Drága főszerkesztő úr, nem baj, lényegtelen.
2: Mondd el te is, Dávid, semmi gond, mondd el.
1: Majdnem gratulálok az előző nyertestek, aki csak majdnem. Ne tessék félni megszólalást a lélő műsorban. Én vagyok a köré, hogy elmondom, pontosan lehet utálni. Hogyha felhívjuk a nyertest, és elmondjuk, hogy nyertél, tudod is előzetesen, mert leteszteljük, hogy tudod-e a választ, és tudod, utána élőben csak el kell mondani, nem, én nem szeretem, nincs vele probléma, csak hát akkor nem tudjuk adni a nyereményt. Úgyhogy erre tudok mondani határozott véleményt, így járt, kedves hallgató.
0: Valahonnan visszhangzunk, és eddig ez nem volt jelen ez a visszhang, ez nem tudom, hogy
1: igen, mondani. Úgyhogy valaki vegyen le minket onnan, ahonnan visszajövünk, köszönöm.
0: Igen.
1: Valahol, haló, haló, haló,
0: egy-kettő,
1: igen, most már nem jövünk, fóbia. Szóval mit csináltok akkor, hogyha egy emberrel találkoztak, akinek van fóbiája, és ti elbagatelizáljátok az egészet, mert kiröhögitek. Gondolom találkoztatok ilyen, de mi van akkor, hogyha találkoztak valakivel, ugyanúgy kiröhög titeket a saját fóbiátok miatt, és utána meg ti azért lesztek rosszul, mert mondjuk ő azzal elkezd veletek szórakozni. Voltatok-e ilyen helyzetben? Egyáltalán szembesültetek-e azzal, hogy mondjuk nem biztos, hogy jól játék kiröhögni a másikat a fóbiája miatt? Egyáltalán komolyan tudjátok-e venni? Tessék feltétlenül 4 kérdéset, szeretessék beosztani.
3: Köszönjük szépen! Én azért kinevetem azt a kis apró csemetémet, aki egy büdös bogártól hisztizik a szoba közepén éjfél és a hajnal 1 óra között, amit egy zsebkendővel kéne csak megfogni. De mivel nekem nincsenek fóbiáim, így viszont nem tudja adni a labdát.
2: Én viszont
3: de nem szép dolog kinevetni.
2: Én viszont teljes mértékig megértem a fóbiával rendelkező egyéneket, és nem is szórakozom velük, hogy most éppen vinnék pókot, ugye Dávid, vagy Zoli.
1: Igen, igen, összeparátkoznánk a kis pókocskával.
2: Igen, tehát én nem szórakozom ezzel, mert tudom, hogy mit élhet át.
4: Ez egy ilyen gyerekes dolog. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyerekes dolog, amikor, és ez fiatalkorban általában, hogyha valaki tud, hogy valakinek fóbiája van, és ezt megtudja, akkor kineveti a másikat. Szerintem felnőtt korban ezzel nem szoktak annyira szórakozni, mint gondolom. Tehát ez kinövi az ember, és tudomásul veszi, hogy valakinek van valamiféle fóbiája, és hát ha úgy közeledik hozzá, mint nem feltétlenül, mint barát, de hogy szóval nem akar rosszat neki, akkor szerintem ebben nem szórakozik senki, mert tudja nagyon jól, hogy a másiknak ez pszichikailag nagyon megterhelő.
3: Volt ez a túlélő... Bocsánat.
1: Mondd, Karina.
3: Nem, volt ez a túlélő játék, valami szigeten voltak ilyen celebek, arra emlékszem, és mindenhova be kellett nyúlkálni, meg fókok, kígyók, békák, mindenfélék voltak, hát olyan hisztiket levertek, és ez...
1: De ott is az ismeretlen miatt, mert nem tudtad, hogy mit fogtál meg.
3: Igen, és ez nagyon-nagyon rossz. Ez nagyon rossz.
1: A kiszámíthatatlanság, viszont nekem akkor arra válaszoljatok, hogy 2025-ben miért a telefon vagy telefonálás, mindjárt ránézek, hogy most ez a legnagyobb fóbia, mindjárt mondom. Igen, miért lett telefonálás fóbia 2025-ben, ezt mondjátok meg nekem, én ezt fel nem fogom.
2: A telefonálás, vagy maga fóbia. A telefonálás?
1: Nem értem, magát a kifejezést nem értem, a telefonálás fóbia.
2: Ezért kérdezem,
3: a telefonálás fóbiát képzeld el, a BKK-n utazol, vagy villamos hévmetró szóli busz, és kihangosítva hallod a 22. embernek a magánéletét, hogy kikivel, hogy miért.
1: Jó, megfogva,
3: szörnyű.
1: Megvan, nem. Hanem az telefonálás fóbia, hogy a leggyakoribb fóbia, hogy nem akar telefonálni, fóbiája van tőle is, hogy itt érdekes, hogy, és itt boncolják, most az anyagból, amiből dolgozok, hogy vajon a közösségi oldalaknak a hatására, vagy az, hogy nincs mondjuk olyan szociális élete az illetőnek, vagy hogy vajon minek a hatására lehet az, hogy fél telefonálni, vagy nem, hogy fél, hanem, hogy fóbiája van a telefonálásra.
4: Hát de most gyerekek, ezt most megéltük, bocsánat, ezt most pont megéltük a horvátinél, hogy ugye a Robi...
1: Nem ért,
4: Bocsánat.
1: Nem mond be ilyenkor a nevét.
4: Elnézést. Jó, bocsánat. Szóval mindegy. Hát a horvát is sok van a világon, de a lényeg, hogy egy hölgy pontosan ugyanilyen fóbiá, hogy abban a pillanatban, hogy meghallotta egy élő adás, abban a pillanatban ő megért. És ezt én megértem, totálisan megértem.
2: Ez a megfelelési kényszer, nem?
4: Nem, a szavarban van egyszerűen, nem szokott szerepelni, teljesen normális reakció szerintem.
1: Hogy új helyzet, nem tud vele mit kezdeni, és ezzel amúgy abszolút nincs is probléma. Csak hogy magától, a telefonálástól van fóbiája rengeteg embernek, mert az, hogy mondjuk te nem akarsz egy rádióban megszólalni, azt mondom, hogy megértem, mert nincs benne gyakorlatod. De az, hogy szimplán felhívni egyik ember felhívja a másikat, már attól fóbiája van. És ez a durva.
3: Ez a konfliktus kerülés, a megoldó képesség hiánya, tehát ugyanúgy, hogy föl kell hinni egy szolgáltatót. Nem meresz fölhívni, mert nem tudod megoldani.
1: De ez csak szolgáltató, Karina, fel kell hívnom téged, hogy mi van veled.
3: Jó, hát nem lesz rából, olyan sok dolgod van.
4: Az ilyen probléma nem szokott. Figyelj, én a gyerekekről tudom, sőt magamról tudom, és a Karina lányától tapasztaltam, hogy amikor kezd felnőtté válni egy gyerek, és úgy kéne kommunikálni, föl kell hívni egy céget, egy szolgáltatót, el kell intézni valamit,
3: szégyenlős
4: lesz, és nem beri felhívni, inkább rátestálja a szülőre.
3: Vagy a barátnőre.
4: Mit? Vagy mindegy.
3: Vagy a barátnőre, mindegy.
4: Az a lényeg, hogy ő nem akar, mert ő úgy érzi, hogy nem biztos, hogy jól kommunikál, jól csinálja, és inkább nem telefonál, szégyenlősségből.
1: Igen, azt mondja, inkább az önbizalom hiányból fakad, de mondjuk, van egy haverod vagy barátod, és azt sem akarod felhívni, mert mondjuk te utálod magát azt, hogy telefonon te megszólalj, vagy beleszólj a telefonba, azt szerintem megint más. Viszont arra a részére kíváncsi vagyok, csak egy kicsit felpörgessük itt a dolgokat, hogy kerültetek-e már hátrányba a fóbiátok miatt bármilyen élethelyzetben? Én azért vagyok kíváncsi, bármi megtörténhet, és mondjuk tényleg hátrányba bárki kerülhet a fóbiája miatt. Nálatok volt ilyen?
2: Igen, én voltam, tehát jelentkeztem pályázat útján egy munkára.
1: Ha azt mondod, hogy madármentő voltál, akkor
2: ott... Egy csirketelepre.
4: Nem sok különbség.
3: Állatkereskedésben, az sem rossz.
2: Igen, állatkereskedésben volt igazából, mert hogy eladói a végzettségem az egyik. És hát nem vettek fel, mert hát, hogy ott madarak is vannak.
4: De most ez hülyeség?
2: Persze, hogy hülyeség. Hát szerinted, hát akinek fóbiája van, az oda jelentkezik, ahol az előfordul.
4: Stop. Nem, így a látod, a Dávid rátapított a lényegre, hogy sokan úgy dolgozzák fel, úgy oldják meg ezt
2: értem,
4: a fóbiát.
2: Értem, akkor a Sanyinak is kell vinni egyet.
3: Hogy,
2: értem.
3: Jó, igen, de akkor felfújhatósak.
1: Egy hátrányhez kellett a vinni.
4: Hogy azt csinálják, amitől félnek, ez teljesen, ez jó ez.
3: De most akinek tériszúnya van, az menjen föl a Zelfeltoronyra, vagy a...
4: Igen. Tehát az kell, ellene kell dolgozni a fóbiának. És egyébként ilyenkor baromira fontos, vagy hát szerint én így csinálnám, hogyha én egy ilyen fóbiával rendelkeznék, vagy sajnos ilyen probléma lenne, akkor én szeretném, hogyha mellettem ott lenne valaki,
3: például most olvastam, hogy... és segíti a fóbiádat le.
4: Igen, hát nem, hanem fogja meg a kezét.
2: Itt maradsz büdös gyereket, addig még...
3: nem győzöd a fóbiádat. Ne.
4: Például most olvastam egy könyvet, és ott volt egy olyan, hogy egyik lány, ugye ez nagyon vad volt, és a másik az magába fordult, és nem lehet semmit csinálni, és úgy oldották meg, hogy fölvitte egy sziklára, és hogy le kellett ugrani onnan. És az egyik az fogta magát, puf, belevetette a tóba magát, nem tudta, hogy mi van alatta, tehát nem tudta, hogy mik vannak, hogy a tó milyen bély, stb. És a másik lánynál ott a tériszonyos lett, tehát nem félelmetes volt neki ez a ugrás, és a másik megfogta a kezdet, és együtt beugrottak a vízbe. Tehát, hogy én szerintem egy ilyen fóbiát legyőzni úgy lehet esetleg, hogy nem egymagadban vagy, hanem érzed, hogy valaki ott áll melletted, és akkor...
2: Nem.
4: Hát tudom, hogy nem lehet.
2: Erre a legegyszerűbb példa, ugye, mikor nyáron mész a Balatonba, Jó, lehet, hogy te nem, de vannak egyének, akik ugye mennek, elérik ugye a kritikus pontot, akkor lábújhegyre állnak, hogy attól jobb lesz, de még mindig megy be, de hát előbb-utóbb csak ellépi. Tehát attól, hogy most többen mentek be ugyanebbe a pózba, attól nem lesz jobb.
0: Abba igaza van Zolinak, és abban van valami igazság, most nem az, hogy több, abban igaza van Szerpének, hogy többen mentek, nem lesz jobb. Viszont az, hogy a fóbiáinkkal, hogyha merünk, úgymond, de igazából ez...
2: Foglalkozni.
0: Egyrészt foglalkozni, másrészt szembenézni vele. Tehát, hogy abban van igazság, én például, én eléggé, hát hogy is mondjam, várakozni, főleg szabadtéren, türelmetlen vagyok. Tehát amikor ilyen buszra, tömegközlekedésre kell várni, akkor én nekem minden bajom van. És nálam például...
4: Menj taxival!
0: Igen, de nem lehet mindenhova taxival menni, egy-kettő, meg mindenhova csak ezzel, vagy csak azzal, hanem igenis szembe kell néznem vele, és akármennyire lesújt, és akármennyire rosszul vagyok, akkor is megcsinálom, vagy meg kell csinálnom, vagy meg kell ugranom, és régen nekem ez nagyon-nagyon nagy, hát hogy mondjam, ilyen pánikbetegség egyik tünete volt, hogy én nagy térben voltam rosszul. És hatalmas, nagyon, de nagyon rosszul.
1: Tehát de ez már pánikbetegség.
0: Ez már pánikbetegség, de ezek is fóbiákból adódtak össze. És az tehát viszont fóbiának
5: a tünetek mik voltak, Robi?
0: Hát nekem a légszomj, levert a víz, pörgött a szívem, mint állat, és hol szaladni akartam, hol meg nem bírtam meg sem mozdulni. Az se volt jó feltétlen mindig, ha leülök, az se volt jó, hogyha gyorsan onnan elmegyek, inkább olyan menekülő érzésem volt, de volt, hogy nem bírtam, volt, hogy mentem volna, enyhe ilyen halálfélelem, vagy hogy ott esek össze, meg ilyen, hát még néha enyhe szédülés, de az ritkábban fordult elő, inkább ezek, tehát hogy ez volt a pánikbetegségem.
5: Ez nagyon nyomasztó.
0: Nagyon hát rossz volt, egyszer, mindig nagy térben jött rám, tehát mindig
4: egyszer ilyen nagy térben volt. Átértem Robival egy ilyen pánik rohamot. A vasútállomásnál is egyébként ez tipikusan nőnek ilyen probléma.
0: Igen.
4: A vasútállomáson álltunk, és a sinek mellett, tehát az, hogy jönnek, mennek a vonatok, beropognak, és szerintem ez egy ilyen félelem, hogy most mit tudom, jön a vonat, vagy nem tudom, micsoda. És hiába álltuk hárman körbe, hárman fogtuk a kezét, úgy behisztizett, olyan pánikba került, hogy fogta magát, nem érdekel, és inkább bekapcsolta a zenét, és inkább zenét hallgatott, hiába nyugtattuk meg, hiába fogtuk a kezét, nem tudott egyszerűen kiugrani abból a helyzetből. Egy pillanatra.
1: Nem tudsz vele mit csinálni, mert olyankor kontrollálatlanná válsz, mert konkrétan nem tudsz a helyzettel mit csinálni. Szerintetek amúgy?
0: Ilyen esetben amúgy az jó taktika, hogyha az ember másra figyel. És én azért bömböltettem a zenét, mert az elvonta a figyelmemet arról a szituációról. Az más kérdés, hogy fogott a három ember a kezemet. Én tudom, hogy jókat akartak, tudom, hogy segíteni akartak, és én nem ellenük voltam. Egyszerűen másra akartam koncentrálni.
4: Megértette mindenki, nem meg erőltettük tovább a dolgot.
0: Persze,
2: én is
0: csak
2: olyan pánikba tudtam esni, mikor a Zoliéknál elfogyott a fia. Abszolút a szám.
1: Hát konkrétan szerintetek én miért vagyok 10 éve itt a rádiónál? Mert hogy szám kell nézni a fóbiáddal, hát most mi a jó eget csinálok?
4: Ezt én kikérem magamnak, nem fogyott el a fia, csak nem találtad meg.
2: Okay. Na, teljesen pánikba esni.
3: Ugyanaz volt.
1: Nem tudom, nekem ez a légszomj szívdobogás nekem akkor volt, amikor kettősben kellett Robival műsort csinálni. De az nekem 2 évig tartott, és az teljesen káó volt. Na hát akkor nagyon röviden, most így erről ennyit. De amúgy egy biztos, hogy csak komolyra kell fordítani ezt az egészet, nyilván, hogyha már teljesen kontrollálatlan az életedben ez az egész, Bobi, akkor nyilván, amit én tudok neked javasolni, hogy amit ilyenkor célszerű csinálni, vagy utána olvasol, de vigyázz, mert rengeteg baromság van neten. Nem biztos, hogy egyedül fog sikerülni, hogyha már annyira súlyos az állapot, és hogyha annyira súlyos az állapot, akkor viszont nem szégyen segítséget kérni. Szóval erről ennyit röviden, én elbúcsúztam tőletek, a többiek maradnak, és még van kettő nyertes hátra. Hogyha egy dolgot javasolhatok nektek, nem kell megijedni, élőbe bekapcsoltok, igen, tudjuk, higgyétek el, 10 éve ismerem már a Lépés Rádiót, nem könnyű Robi mellett, viszont pár szót kibírtok. Hogyha én ezt kibírtam már 10 éve, nektek semmiből nem tart azt a pár szót kibírni vele.
3: Annyira kedvesen marketingelsz be, komolyan mondom.
1: Pontosan, Robi, tudod, hogy mindent a rádióért. Úgyhogy szép estét mindenkinek, boldog karácsonyt, és akkor jövőre találkozunk. Sziasztok!
5: Micsoda!
3: Szia! Szia, Dávid, mi pedig maradunk.
4: Ja. Kérem az ajándékot az alá.
3: Picit a hóbiákról, de előbb megpróbálunk újabb nyertest hirdetni.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van egy újabb lehetséges nyertes, Hacsovec Ákos József. Köszöntöm itt a Lépés Rádióban.
1: Jó, sét kívánok!
0: Most ön lehet az a szerencsés, aki egy értékes adventi koszorút vihet haza általunk, illetve a Szilágyi Home Decor felajánlásából. A kérdésem az, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépésre hát jó, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta Mikulás szánját?
1: 8.
0: Helyes! Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Ön nyerte meg ezt a gyönyörű szép adventi koszorút. A részleteket megbeszéljük adáson kívül, viszont mielőtt adáson, vagy mielőtt elköszönnék, lenne egy kérdésem, mai témánk itt a műsorunkban a fóbiák. Önnek vannak-e, vagy voltak-e fóbiái?
1: És esetleg... Nincsen.
0: Nincsen?
1: Az mondjuk a kígyóktól.
0: Kígyóktól?
1: Igen, csúszómászó.
0: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk. Tartsa a vonalat, és akkor részleteket megbeszéljük adásra.
1: Jó, köszönöm szépen.

0: beszélgetünk is, méghozzá abból szempontból szerintem nem beszéltünk, hogy oké, hogy fóbiák vannak, rengetegféle fóbia van, rengetegféleképpen éljük meg, hát Szerpente itt van a madár fóbiájával, vagy az nem derült ki számomra, hogy Karinának bármilyen fóbiája lenne, azt mondta, hogy neki nincs, de nincs, hogy nincs szerintem, tehát minden embernek van valami félelme, hogy valamitől tart.
1: Most, hogy idősödik a Karina, nem
2: igen.
1: Azt mondom, hogy öregszik.
2: Hallok mindent.
1: Idősödik, igen. Így kígyófóbiája van.
3: Ezt szerintem a férfiaktól retteg egyre jobban. Visszajöttem egy picit.
4: Nagyon udvariasan fogalmaztál, Gábor.
1: Ugye?
2: Akkor inkább, akkor
3: nagyon finoman fogom mondani, pimpili, vagy pimpő fóbiája lett Karinának.
0: Ki tudja, lehet, nem tudjuk. De lehet, hogy az van.
1: Hát ugye a délutáni csajos koktél az megtette magáit.
0: Viszont ha már fóbiák, számotokra mi volt az az élethelyzet, amiben megéltétek a fóbiátokat? Tehát az oké, hogy Szerpentét tudjuk, bezárták valami tyúkolba, vagy hova, nem tudom, valami dúzba, vagy madárba.
2: Kalambdút.
0: Igen, de hogy azon felül volt olyan élethelyzet, amikor mondjuk tényleg közeltett érte egy madárhoz, és azt mondta, hogy én itt szarom össze magam.
3: Hát akkor, Robi, akkor csinálj vele valamit, mert ez aggasztó.
0: Mármint mivel?
3: Hát, hogy mindjárt kiszarod magad össze.
0: Nem én, hanem Szerpentétől kérdeztem.
1: Nem, semmi különös nem volt. Tehát azon kívül, hogy mondom, a ismert kollégát egy kicsit megtámasztottam, hogy el ne dőljön, vagy hogy éppen eldőljön. Azon kívül nem volt semmi gond. Tehát onnantól tiszteletbe tartották, hogy nekem van egy ilyen kényszerképzetem.
2: Aha. Nekem a vízzel van még ilyen problémám, tehát mondjuk egy...
1: Nem fürdesz?
0: Nem is a vízzel.
2: Ne, fürödjél, jó, ne.
3: Mondjuk ez itt tök durva, Karina.
2: Ez itt tök durva, igen,
3: hogy a vízzel van. Most már én megértettem, hogy mit éreztem, amikor találkoztunk. De most
1: nem akartál rákérdezni, mert udvarias vagy.
3: Nem akartam paraszt lenni, de most már értem.
4: Ha most te beszélsz, Karina.
2: Szóval nekem a sötétben lévő, vagy éjszakai fürdésekre veszhetnénk így.
0: Ja, Karina, úgy se látod.
2: Én azt nagyon nem. Tehát én az
1: éjszakai... Drága csillagom, neked nem mindegy.
0: Ez mondom.
2: Basszus, képzeld el, hogy nem.
4: Én sem értem, hogy egyszerűen próbáltuk most idén is a Balatonba éjszakai fürdés, és nem. És nem.
2: De nincs rossz érzésem. Nem félek a víztől. Tudok úszni.
4: Miért szól nincs rossz érzésem? Éjszaka nem mész fele a vízbe, kész.
2: De nincs rossz érzésem. Volt...
1: Mi jön a cápeti, vagy mi?
2: Nem a tápalira vágyom, de hát csak a cápeti jön és basszus egyszerűen. Nem,
4: de miért szól nincs rossz érzésed? Hát most mondod, nem mész bele a vízbe.
2: Nem, merek, nem fél... szeretek. Nem szeretek.
3: De hányak, Karina, mert az a veszély nem áll fenn, hogy a...
4: De hát a smér.
3: De Karina, de az a veszély nem áll fenn, hogy jön a migráns a Balatonon keresztül.
2: Jó, hát volt néger pasim, tehát mégis a sötét bőrűektől sem félek, nem tudom.
4: De Karina, mondd már el, hogy miért nem szereted, miért nem akarsz bevenni.
2: Ha tudnám, édes szívem, akkor azt mondja, jó lenne, de erre a fóbiára még nem derült fény. Fogalmam nincsen. Pedig nem félek a víztől, tudok úszni. Semmi.
0: Gyerekkoromban nekem volt egy nagyon rossz élményem, és egy évig nem mentem vízbe. Egyszer 8 vagy 9 évesen sikerült. Nem, én nem félek a víztől ilyen szempontból, de hogy mondjam, én a vízet szintén tiszteletbe tartom, én nem félek a víztől, inkább a víz mélységétől. Tehát mély vízbe nem megyek be. Nem, én a víz szélén beültem ott a homokba, élveztem
4: kész.
0: Hát erről beszélünk.
3: Hát mennyi át cserszünk, bármelyik kocsmában ők is tiszteletbe tartják a vizet, azért nem iszik.
0: De egyébként nem, én a

0: térben voltam, mindig rosszul, hogy pánikoltam, és ha bemegyek mondjuk a Balatonba, lehet, hogy 100 méterre vagyok, és tudom, hogy vannak körülötte emberek, de az a tudat, nem tudom. Tehát, hogy én nem, de emiatt vagyok a vízzel.
1: Akkor azért
2: szeretetlenség, biztonságérzet megszűnése.
0: Látok, ne egyszerre beszéljetek, mert az úgy nem jó a hallgatóknak sem, meg nekem sem. Mond még egyszer, Dávid.
2: Kiszámíthatatlanság, biztonságérzet az
0: így
2: ott
0: van, megszűnik. Így van, a biztonságérzet. Nekem az ami, de tényleg amúgy a nagy térben is a biztonságérzet. És hiába vannak körülöttem, hiába fognak hárman, akkor is. És ez nem tudom. Az a helyzet, hogy persze, én elveszettem.
2: Hárman fognak, de hárman el se bírtak téged, Robi.
0: Hát nem, én akkor legjobb,
1: hát leülök. Hárman
0: nem, mert arra gondoltam, hogy én akkor leülök a földre, és akkor tudja, hogy biztonságban vagyok. Egy kár ember körbeáll, én megülök a fő.
3: De várjál.
1: Akkor egy kalapot is tegyünk a kezedbe.
3: Most a Robi repülőre is ez repülni, ugye? Jó tudom.
0: Hát repülőre? Hát nem ülök fel, nehogy azt gondolnám.
3: Nem,
0: egyébként a repülővel úgy vagyok, gyerekek, és ezt mondtam a páromnak is, hogy nem mondom azt, hogy soha nem fogok felülni repülőre. Tehát, hogy én fenntartom a lehetőséget, hogy én egyszer felülök repülőre. Tehát, hogy a repülések...
4: A repülő még fönt nem maradt. Vagy itt,
0: csak nem
4: lejött.
2: Robi, ami nagyon fontos, nem a repüléstől kell férni. Nem a repüléstől férni, a zuhanás. Az már szúj, de az arra baszol, de a repüléstől ne félj.
1: Az fölmegy, fölmarad és leszáll tök nyugisan.
4: Vagy így, vagy úgy, de lejön.
0: Az biztos. Vagy így, de vagy úgy. Nem mindegy, hogy így vagy úgy.
5: De tudom, hogy jókat röhögünk egymáson, de én elhiszem, hogy fontos a látássérültnek, vagy egyéb sérült embernek a biztonság. Tehát én
1: nem feltétlenül.
4: De az nagyon fontos. A látónak is fontos a biztonság.
0: Igen, de te látod a környezeted, én nem látom. Én csak világos maximum élménye. Akkor tudom, hogyha ott elmegyek 100-szor, letopogatom az egész teret fehér bottal, meg közben elmondja valaki, hogy hogy néz ki, vizualizálom magamban már.
4: Én a csajoknál látás... szoktam ezt elmondani, tehát hogy végig tapogatom, igen, de... oké, jó, rendben van, tehát...
2: Elnézek arra a csajra, látom, hogy mi van, de hát muszáj megtapogatni. Hát honnan a Istenből tudja, hogy milyen az? Hát most ez, na és akkor hypertekint gondolunk a szexre szerfent.
0: Régen nagyon sokszor gondolkodtam.
4: Most a biztonságról beszéltünk, tehát semmi.
2: Ahogy én sem a szexre gondolok, a dugásra, de az más. De
4: most hogy jön ide?
3: De egyébként én egyetértek az Évivel, hozzáteszem, mert tényleg értem, amit mond, hogy tényleg aki mondjuk nem lát, főleg az ugye amikor valami külső inger éri, az ugye nem látja alapvetően, mondjuk lehet olyan látás, hogy itt hátulnak ilyen szerepet is megijed. De aki nem lát egyáltalán,
1: az még jobban megijed.
3: Még jobb, hát mert védekezni se tud. Tehát ott az a probléma, hogy fogalma sincs, hogy honnan jön egy info, egy olyan esemény, amire ő nem tud számítani. És sokkal nagyobb hátrányt van egy ilyen emberre, de átlagosan ezt nem kell szerintem figyeletben.
4: De igazad van, totálisan igazad van, és most tényleg jókat rögünk ezeken a poénokon, de hát ti is poénoztok.
5: Én poénokat, de van ennek egy
4: ti is poénoztok egymással, tehát most miért ne engednék meg?
0: De figyeljetek ide, mondok egy dolgot, addig jó, míg ezeket a dolgokat poénra tudjuk venni. Igen, mert akkor meg tudjuk, át tudjuk élni. A legnehezebb, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak is pozitívan lehet élni.
3: Na jó, a Holló Robi, akkor most figyelj, ha találkozunk, ja nem akarok ehhez, úgy meg foglak ezt, hogy összecsinálom magam.
2: De miért nem utaztak egy normális rádió
0: is? Én nem azt mondom, de várjál Zoli, a kettőt ne keverd már össze, az egy dolog, hogy van az a helyzet. Viszont van az is, hogy amíg erről tudunk úgy beszélni, és én erről beszélek, hogy ez jót nevetünk, addig abban nincs probléma, és ezt tudja az embert erősíteni. Hogyha folyamatosan téged pofon verlek, bocsánat a kifejezésért, és neked ez rossz, akkor nyilván el fogsz ugrani előlem, hogy ne verjelek újra pofon. Bocsi, rossz a példa.
2: Mondjuk ezt az élethelyzetet megnézném, ahol Holló Robi megpofozza a szerpentét.
4: Miért engem? Én úgy sem voltam. Zoliról beszélt.
3: Ja, hát figyelj,
2: nem akarjon tenni a részleteket.
4: Ja, bocs.
3: Nem akarom betíteni magam, de velem rosszul járni fordult, Robi. Mert az első ütés után kapta egy kurva meg vissza.
0: Most ez más kérdés, hogy visszonozod, nem azt
4: Dávid,
0: mondom.
4: Dávid, te látsz. Igen. Most azért előtted van, ahogy a két vak egére izé.
0: Bukszol?
2: Hát ez ilyen vak. Szerpet, ez ilyen vaklárba best-off lenne.
4: Igen,
3: Most voltam egy...
4: 12, egy, nem, egy óra.
3: Ne, várjátok.
2: Két óra, nem, várjál, mert óra átállítás volt.
3: Most voltam egy lámpás, 16. lámpás, ilyen kintnapot, és ott egy csávó,
0: Zoli, a mikrofon tölt közelebb hozni a szádhoz.
3: A mozgás volt a lényeg, tehát ugye a mozgok mindig. És ő például most judózik, kickboxol és boxol.
5: Már úgy, hogy nem lát?
0: Mati Csádiról beszélsz.
3: Nem, várjál. És fogok ezt a döket, tehát taekwondo, vagy nem tudom, kesztyűt fogok, meg fejvédőt, és ott boxoltunk. Tehát simán nekiálltunk ütni egy más. Jó, hát most nem direkt testre tettük, hanem ugye hozott edző ütőfelületet, tudom, a két közöttre, és akkor abba boxolt, és ott nekiálltuk, tír, ütöttük egymást, tehát hogy így már hogy így a, nem direkt a fejünket, vagy a testünket, de simán, és úgy volt megoldva, hogy egy csörgő volt a kesztyűre rátéve, és ugye onnan hallott a megfűrő, tehát így gyakorolt, hogy melyik kéz, hogy másfajta csengése volt a bal, meg a jobb kéznek.
4: Igen.
3: És így box, igen. És én ezt kipróbáltam, és hát én nem tudtam a különbséget tesztelni.

0: és úgy boxoltuk, és tényleg ezt élesbe csinálja, úgyhogy most persze...
1: Nagyon érdekes.
2: Igen, ismerem ezt a srácot.
0: Azt megmondta, hogy, nem versenyre nem, de épek látom, hogy nem tud versenyet természetes módon, mert képtelenség folyat.
1: Világos.
2: Na, én nem mondom.
0: Szóval egy vak egy vakkal, tehát ez érdekes szikult, hogy két vak itt neki állt a boxolni.
3: Én nem tudom, de hogy két vak elkezd boxolni, akkor én arra szeretnék befizetni, főleg akkor, hogyha nincs megkülönböztetve itt a hangok. Bizony, mit szóltok hozzá, hogyha elmennék zenélni, és akkor jönne a harmadik nyertes.
2: Én is erre gondoltam, úgyhogy zene.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van Edit, aki lehetséges, hogy megnyeri a Szilágyi Home Dekor által felajánlott értékes fali házikus kulcstartót. Köszöntöm, kedves Edit!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért az lenne az első kérdésem, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépés rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szányát?
1: Hát én úgy tudom, hogy 8, és Rudolf csak később csatlakozott hozzá.
0: Így van, helyes a válasz. Gratulálok, ön nyerte meg ezt az ajándékot, a részleteket adáson kívül megbeszéljük. A mai műsorunk témája a fóbiák voltak. Önnek vannak, vagy voltak fóbiái élete során?
1: Hát talán a bizonyos állatok, ezt lehet fóbiának nevezni? Mondjuk olyan félek a póktól, meg ilyesmiktől?
0: Igen. Na, ezek
1: fóbiák. Nem szeretem nagyon. Most nem az, hogy annyira félek, de nem szeretem őket.
0: Értem.
1: Ez ilyen bogarak, ilyesmiket.
0: És ez mai napig fennáll egyébként?
1: Hát nem, most már azért nem, már idősebb vagyok, de inkább régebben. Most azért már nem annyira.
0: Akkor ezzel azért sikerült túllépni.
1: Tanyadunk, vagy egy kicsit úgy viszolygunk, de azért most már nem. Nem jellemző.
0: Jó, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állt ebben a kérdésben is, és maradjon vonalban, részleteket a játékkal kapcsolatban megbeszéljük, és amikor teheti, hallgasson minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.
1: Hallás.

0: van belőle 2 perc. Összességében elmondhatjuk, hogy végülis mindannyiunknak vannak fóbiái, de mindenkinek más, és mindenkinek egyedi. És nem kell azt szégyelni, igenis föl lehet vállalni, és föl kell vállalni. Nagyon sokan tabu témának tartják ezt, meg szégyellik, és nem mernek beszélni a félelmeikről. Szerintetek ez miért lehet? És ez az utolsó kérdésem, röviden. Mit gondoltok, miért félünk beszélni a tabu témáról, arról, hogy mondjuk félünk a kígyóktól, vagy a pókoktól, vagy bármi olyan dologtól, ami bennünk egyfajta fóbiát alakít.
1: Mert visszaélhetünk. Bocs, mondjad.
2: Hát én nem gondolnám. Inkább az, hogy az ember szégyellős, nem akarja kimutatni a gyengeségét, mert akkor támadási felület. Lehet vele cikizni, ez lehet gyerekfelnőtt. És szerintem csak erről van szó. Hát igazán, hogy az ember azért nem vállalja föl ezeket a dolgokat, mert kinevetik, kicikizik, lehet a gyerekfelnőtt.

0: nem néz szembe vele, hogy ne kelljen egyáltalán bele foglalkozni. Tehát így, így kioffolja. Nincs, nem létezik, és ami nincs, az nem fáj, attól nem félek.
1: Jó. Hát szerintem...
2: Röviden ennyi.
1: Elmondtad Karina meg Zoli. Igazából csatlakozni tudok én is csak hozzá. És lehet ezt tovább húzni, vonni, de valóban sok ember... Én azt nem értem meg az emberekben, hogy miért kell azért a másikat cikizni, mert mondjuk fél ettől vagy attól. Én soha nem értettem meg felnőttként.
0: Hát a gyerekek gonoszak, és a gyerekek a határokat feszegetik.
1: Nem felnőtt csak gyerekként, felnőtt korba is. Hát én felnőtt korba is tapasztaltam ezt, hogy baráti társaságban, és jó érzés a másikat csesztetni azzal, hogy ettől.
0: Szeretnék felvágni vele.
1: Hát, egészség.
0: Egy brahi, egy polnén.
3: Én azt gondolom, az egy felnőtt korban ez már ilyen versenyhelyzet, hogy én vagyok a kerény gyerek, én nem félek semmitől, és az a másik, akinek van ilyen fóbia, az neki ciki egy társaságból, én meg igen. És akkor inkább csöndbe marad, nem mondja el, nem beszél róla, nyíltan ezt nem vállalja föl, de és sajnos ilyenek az emberek, nem értek. És ilyen kisgyerekkorban van egy csomó, mondom ilyet, azért, mert pontosan a cikiz végül van. Ott nincsenek ártások, és végül van cikizik egyik gyerek a másikat.
1: Legyen ez a zárszó, ennyi fért a mai műsorban. Én köszönöm szépen Dávidnak, Karinának, Szerpentinek, Szerpentinának, Zolinak, hogy itt voltatok, és én is köszönöm a figyelmet, maradjatok a Lépés Rádióval, Szerpenték, nagyon jó kis mixet raktak össze. Mi is lesz ez a mix, Szerpente? Egy szóval.

0: Na, akkor hallgassuk mi is Szerpentit, ti is tegyétek ezt, legyetek jó, vigyázzatok magatokra, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk. Sziasztok!
1: Okay, puszantás! Jó hétvégét!